Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Bitang Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, unhat
6: még több zene!

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafokú részbőrészszer megsebzett bronztérgyű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

adesso se può Jesse Akum Alo Yupi.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

a 80-as. Kilencvenes. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

in the 70s. Though love is free and violence too.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott. Oh, poppin' I know, poppin' I know, one chicken ears like a lingo show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know, you ever gonna see

0: Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.
1: Turn the nights into a glory day. Stand up for the rules and pray.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: zavargat. Élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as

0: Music Mixbox szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
1: Deák Bill Gyuláról emlékezünk. Deák Bill Gyula 1948. november 8-án született Budapesten. Máté Péter, díjas blues énekes, gyakran nevezik a magyar blues királynak, de Bill kapitányként vagy, egyszerűbben Billként is emlegetik. 1984-ben a Budapest sportcsarnokban Chuck Berryvel közösen együtt lépett fel, aki vélelkedett róla, idézem. Ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. Deák Bill Gyula 77 éves volt.

Múlt és jelen kedvenc slágerei Bitangyó Rádió, nagyon szép szombat délutánt kívánok, és egyben jó étvágyat, valamint 2020

26. szeptember 19-ét írunk, méghozzá a mai napon pedig a Wilhelminák ünneplik a nevenapjukat. Boldog névnapot kívánok, és természetesen boldog születésnapot az ünnepelteknek, valamit, akármit ünnepelnének. Jó slágerrel fogok indítani igazából Deák Bill Gyulának egy dalával, méghozzá a Zöld, a Bíbor és a Fekete című slágerét indítom rögtön mindjárt. Tartsatok velem és a Music Mix Box-al, aztán lesz majd itt kérés kívánság a mai nap folyamán is. Természetesen mind, ahogy megszokhattuk, elérhetőségeink egy bitongyoradio.com, mindegyik kötőjellel, és a 0639829668-as Viber és SMS számunk. Nos, akkor vágjunk bele, érkezik Deák Bill Gyula egy gyönyörű slágere itt a Bitangyó Rádion. Tartsatok velem ebben a két órában.

0: Múlt és jelen kedvenc slágereivel, te a Bitangyó Rádiót hallgatott, köszönjük, hogy bennünket választottál, és hát megmondom őszintén, ez egy szomorú hír volt így az elején, amit tegnap megtudhattuk Deák Bill Gyuláról, legyen neki könnyű a föld, egy csodálatos slágerét hallhattuk, a Zöld, a Bíbor és a Fekete című slágerét, most pedig ugorjunk át egy kérés kívánságra Sopronba, hiszen a Soproni Gyógyközpont Édelmezési Osztályáról Zsolti küldené a következő dalt Andreának, méghozzá egy kolléginának a következő felvételt. Érkezik AC/DC, ami már elindult alattam. A TNT című slágerét fogom játszani, hozni. Ez a dal megint egy nagyon jó dal volt annak idején, és most is az. Tehát jön TNT című felvétel AC/DC-től. Andrea, figyelj, hiszen jön a sláger itt a Bitangyó Rádió. Tarts velünk, elérhetőségeink bitangyoradio.com.
1: Bitangyó Rádió.

Ez volt az AC/DC és a TNT című slágere, ami szólt Sopronba, és még maradunk a kéréseknél, kívánságoknál, hiszen ugyanúgy Soproni Rehabilitációs Központ Élelmezési Osztályára küldeném a következő dolgot, nem is én jobban, hanem Zsolti, minden dolgozónak kitartást kívánok én is innen a stúdióban. Érkezik Queen és a Radio Gaga című slágere itt a Bitangyó Rádión. Szóljon hát a nóta a dal!

0: Nos, annyira bízom benne, hogy Zsolti és a többiek megkapták a kért kívánt slágert, Queen Radio Gaga-t. Ez volt a dal címe, természetesen az elmúlt egy-néhány percek zenéje. Elérhetőségeink továbbra is bitangyoradio.com egy-egy kötőjellel, és természetesen a Viber és SMS számunk 0639829668-as. Ugrunk át egy nagyon jó slágerbe, amit már természetesen régen hallhattunk itt nálunk a múlt és jelen kedvenc slágerei közül, People Lace, The Night Chick, Chicago Died. Na még egyszer akkor ugorjunk neki, People Lace és a The Night Chicago Died című slágere fog forogni, ami alattam elindult már itt a Bitangyó Rádióban.
1: Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó.

Na ugye, hogy egy nagyon jó kis klasszikus lágert hallhattunk, People Please The Night Chicago Die címmel. Nos, akkor a következő dal pedig Bélának fog szólni, szintén az élelmezési osztályra. Béla, figyelj, hiszen érkezik már is mondom neked, a Piramis együttestől érkezik, tehát a Becsület című sláger. Remélem, hogy tetszeni fog ez a sláger, remélem, hogy örömet okozok vele. Érkezik tehát akkor, ahogy mondtam, Piramis, Becsület Bélának innen a rádióból.

0: Nos, múlt és jelen kedvenc slágerei, Vitang jó rádió, nézzük a várható időjárásunkat. Általában napos csapadékmentes idő várható, de elsősorban hazánk nyugati felén előfordulhatnak időszakosan erősen felhős borult körzetek. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet csúcsértéke 24 és 29 fok között alakul. Késő estére már 14 és 21 fok közé hülle majd a levegő.
1: Vitang jó rádió.

Dire Straits és a Tunnel of Love, ez pedig a Bitangyó Rádió, mint tudjátok, múlt és jelen kedvenc slágereivel, a mikrofonnál pedig két hetente szombaton és vasárnap MC Csaba és a Music Mixbox, itt a Bitangyó Rádión, és nem sokára indítom Sabrina Carpenter Espresso című slágerét, előtte itt van nekünk Jennifer Lopez Waiting for Tonight című slágerével.

Final Countdown, ez a dal címe, 80-as évekből, és hát nálunk csak ennyi, bizony az első óra a slágerekből, hiszen már is beleugrunk, belecsöppenünk a következő, egyben az utolsó órába. Hölgyeim és uraim, kedves rádió hallgatók, már is mutatom, hogy milyen slágerrel érkezem vissza a következő órában, rögtön mutatom.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

Ez a Bitangyó Rádió. Ön most a Music Mixbox című műsort hallgatja MC Csabával.

0: Nos, kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek, ez pedig a Music Mixbox című műsor MC Csabával egészen 14 óráig a mai napon. 2026. szeptember 19-ét írunk, szombat van, a mai nevenaposok, vagy névnaposok, a Wilhelminák, üdvözlöm őket innen a rádión keresztül. Sok boldog névnapot, sok boldog születésnapot, stb. Minden egyben. Elérhetőségeink pedig a következő. Ez a bitangyoradio.com kötőjelekkel és a 0639829668-as Viber és SMS számunk. Egy óslágert hallhatunk a Álmokfutók jobboltából a Vigyázz rám angyal címmel. DJ Bobo slágerét fogom pörgetni rögtön, There is a Party című slágerét. Ez pedig a 90-es évek egyik zenéje, majd őt követően Rihanna érkezik a Disturbia cím slágerével. Tartsatok velem és a Bitangyo Rádióval ebben az órában is.
1: Bitangyo Rádió.

0: Most vessünk egy pillantást a mai aktuális időjárásunkra itt a Bitangyó Rádió. Békés Csabán 25 fokot mérhetünk, Budapesten 26 fokban, 24 fok van Debrecenben, Győrben 25, a Kékestetőn 18, Miskolcon 25, Napkor 23, Pakson 26, Pécs és Fogány 24, Sármellék 25, Siófokon 23 fokot mérhetünk, Szegeden 26 fok van, Szolnokon 25 jelenleg, és nem utolsó sorban Szombathelyen 24 fokot mérhetünk. Nos, múlt és jelen kedves slágereivel még folytatjuk a jobbnál jobb slágereket, hiszen egy jó sláger pörgettem, Rihanna jóvoltából a Disturbia című dalát. V-motorok együttes felvétele következik az Angyallánnyal, majd őt követően indítom ÖMD Pandora Box egy új gyönyörű slágerét a 90-es évekből. Tartsa Bitangyó Rádióval, tudod, bitangyoradio.com.
1: Bitangyó Rádió.

0: Most pedig vessünk egy pillantást a mai, illetve a holnap időjárásról. Általában napos, csapadékmentes idő várható, de elsősorban hazánk nyugati felén előfordulhatnak időszakosan erősen felhős, borult körzetek. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet csúcsértéke 24 és 29 fok között alakul, késő estére már 14 és 21 fok közé hűl le majd a levegő.
1: Bitangyó Rádió.

Ő Bronski Beat és a Smilton Boy itt a Beatangyó Rádióban a 80-as években. Most nézzünk egy pillantást a mai programajánlóra itt nálunk a Beatangyó Rádióban, hiszen 2026, már is mondom, szeptember 19-én szombat van, 11 órától egészen délig, Daily Rock Hour, a rock mindig él. Majd aztán én jöttem, déltől egészen 14 óráig jó magam. Music Mixbox MC Csabával, majd 16 órától 18 óráig Gabe Ellen a retro műsorával érkezik, természetesen a múlt idő, jelen idő kedvenc zenéjével. 19 órától majd 21 óráig bezárólag tökszára a lejátszók mögött zenék, történetek és hangulatok. Bitangyoradio.com és a Bitangyo Rádió legyen veletek mai napra is.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitangja Rádió, vessünk egy pillantást már is a mai adástervre, illetve a mai program ajánlónkra a Bitangja Rádión. Egészen 11 órától délig Daily Rock Hour volt hallható, majd jó maga MC Csabával Music Mixbox, déltől 14 óráig, aztán 16-tól 18-ig Belen a Retroval, majd 19 órától 21 óráig pedig zárásként Tök Szára lejátszók mögött. Nagyon jó rádióhallgatást kívánok továbbiakban is mindenkinek, és az összes műsorvezetőimnek pedig kitartást és jó munkát kívánok. Itt van már is Luis Fonsi és a Despacito című slágere Daddy Yankee-val a Bitangja Rádión.
1: Ay.

múlt és jelen, kedvenc slágereivel, Bitangyó Rádió és szombat délutánban, már csak 3 perc maradt nekem itt a stúdióban. Köszönöm az elmúlt 2 óra figyelmet mindannyiótoknak, tartsatok velem holnap is, vasárnap 14 órától 16 óráig. Addig is mindenkinek kellemes hétvégét és nagyon jó szórakozást kívánok a többi kollégákkal. Mike Oldfield egyébként és a Moonlight Shadow című slágerével fogok búcsúzni a mai napra. Itt van velünk tehát Maggie Reilly és Mike Oldfield kettőse. Moonlight Shadow, holnap találkozunk, maradjatok a Bitangyó Rádióval. Sziasztok, ciao.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mit a New Level.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Voltak itt egy kis indulási problémák, úgyhogy én elméletileg elindítottam az adásomat. Erről azért szeretnék tőletek némi visszajelzést, mert nem vagyok biztos most a dolgomban.

Így gyorsan betaláltam valami zenét rakni, nagyon hirtelen. Sajnos itt az utolsó pillanatban még a laptopomat frissítgetni kellett, meg eléggé akadozott. Hát így két hónapja szegényke nem volt tényleg beindítva. Tegnap már adtam neki egy frissítést, de még az nem volt neki elég. Így van. Recordbox megy, így van.

vagy te valami Rebox, nem tudom, hogy mi az a Rebox, vagy az micsoda, nálam Rekordbox, vagy lehet, hogy valamit félreértettem, de hát ezt így kezdjük. Vivo cada minuto dessa vida, sonhando mundo sem nosso silêncio. Hát ez pont olyat csinált, amikor dolgozik a gép, és akkor mi az egered, a kurzor egy kicsit darabosan jár a monitoron, de semmi probléma.

És szeretném megköszönni már most, aki csatlakozott, mindjárt be is jelentkezek rendesen, csak még most ilyen félig meddig teszt üzemmódban vagyok.

0: És akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Tökszát halljátok a Bitang jó rádióban. Én már most volt körülbelül bő két hónap kihagyásom, sajnos ez most nekem így jött össze, de remélem, hogy akinek hiányoztam, az most már újra hall engem itt az éterben. Én itt az elején azzal szeretném kezdeni, hogy itt a napokban a Deák Bill Gyulát vesztettük el, és én őt egy mirigyes verzióban, mint mindig, amit szoktam, mirigy, abba szeretném kicsit búcsúztatni. Nem tudom, hogy ki mit hallott róla, de majd mindjárt adom is ezt a jó zenét nektek. Nekem most tényleg kettő hónap kihagyásom volt benne némi személyes probléma is, de utána jött a nyaralásom, ami körülbelül 5 hetet vett igénybe, amit én otthon töltöttem, és a múlt héten pénteken délután én visszatértem Angliába, úgyhogy szombaton még nem tudtam volna a műsort adni, eléggé kikészültem ott a két nap vezetés alatt, de utána már úgy döntöttem, hogy a héten szombaton érkezem, és adom is nektek a jobbnál jobb zenét, és akkor már is először is kezdjük azzal, amit tényleg én kigondoltam, nektek egy Deák Bill Gyula zenéről beszélünk, és utána pedig kezdeni fogom a megszokott műsoromat.
1: Szia, Gyuszi bácsi!
2: Szervusz!
1: Gyuszi bácsi, mit szólnál, ha újra együtt énekelnénk egyet?
2: De miről is énekelhetnénk?
1: Szerintem alakítsunk egy fiú együttest.
2: Jó, legyen a nevünk Fiatal Buzz!
1: Legyünk az, és énekeljünk együtt.

És akit hallottunk, ő nem volt más, mint az Irigyónai Mirigy, és a Shy Guys-tól volt ez egy Hello feldolgozás, csak egy kicsit ilyen rockosabb, Deák Bill Gyulásabb, úgyhogy ezzel a számmal szerettem volna én is megemlékezni róla, és akkor már gyorsan itt szeretném üdvözölni az éppen látható hallgatókat, akik bent vannak, ő nem más, mint Bobby és Átudító, a két robotunk. Itt csak itt még látok az Bobu 81, Csámpás Rozi, Dutyi Dili, Kata, Maskura 67 és Pista 67. Még kívülről láttam Zorkát is, és más egyéb külsős hallgatókat is köszöntök. És már itt, akit hallunk, ő nem más, mint Ellie Goulding, és az I Need Your Love, és őt már ki is engedem, és akkor csapjunk is bele. Tök szállt halljátok itt a Bitang Jó Rádióban.

És a későbbiekben még vissza fogok térni erről a nyári dologról, már itt azért itt egy-két ember szerencsére találkoztam, személyesen is.

És nagy szeretettel köszöntöm Zent is, és ahogy látom, Brill is megjelent itt a Dumcsi Rádión, úgyhogy őket is nagy szeretettel köszöntöm, és Katának is köszöntöm, vagy köszönöm a fényképet.

és akit már itt hallunk közvetlenül az I Need Your Love után, aki esetleg nem tudna angolul, azoknak szól, hogy I don't need speak or I not speak Americano.

És akkor már Brilt is köszöntjük a hallgatók között, megtalálta a kattintást, és Nefertitit látom, aki csatlakozott, úgyhogy őt is üdvözlöm, és köszönöm, hogy csatlakozott ma este a műsoromhoz.

És közben megérkezett egy külsős hallgatóm, és aki azt kérte, hogy adjak neki linket, mindjárt előszedek valahonnan, valamelyik oldalról egy linkecskét, és akkor, amit akartam, még elfelejtkeztem Joe papáról, hogy ő is szerintem ott van maskora mellett, ott a háttérben őt is azért szeretném üdvözölni, és ő nekik azért még jutni fog tőlem egy kis ennyebenye.

Maskulak, köszönöm szépen neki is, és neked is. És Rio, őt is üdvözlöm. Figyelj, nem, megmondom őszintén, láttam, hogy bejöttél, nem találtam még neked a linket, de itt, hogyha rákattintasz, akkor már is hallgathatsz engem itt.

Szóval, amit már itt elkezdtem mondani itt Maskurának és Joe Papának szóval köszönöm szépen, én nem számítottam arra, hogy még ajándékot is kapok tőletek. Nekem ez nagyon meglepetés volt, úgyhogy ezért ez azért kicsit úgymond nem számítottam rá, úgyhogy köszönöm szépen, de ez valami megtorlást fog igényelni későbbiekben részemről, úgyhogy de tényleg köszönöm szépen a meglepetést, és persze Katkának is köszönöm, de hát ő most nincs itt, de remélem, hogy valahol hall engem.

Junior Jacktől hallottuk a Stupid Disco-t, és akit hallunk már, ő Infernal, és From Paris to Berlin, és szeretném köszönteni Zorkát is megint, visszatért, úgyhogy elgyülekszünk itt a ma estére.

És már itt meg is ragadom az alkalmat, és megkérdezek mindenkit, hogy kivel mi történt most itt a héten, mi jót csinált, mit nem, mit került el, remélem a munkát nagy évbe, és hogy történt-e valami jó dolog, rosszat, azt nem szoktam sose kérni tőletek, csak is jót.

És már itt az Infernál után kezdődjük el, és ő nem más, mint Ajánló, és az At The End. És Csatakot is üdvözlöm, és köszönöm, hogy csatlakozott ma este a műsorhoz. Jó szórakozást kívánok!

most nem látom itt Little Lion-t, de remélem, hogy valahonnan esetleg a háttérből hallgat, vagy éppenséggel van ideje rá, vagy esetleg valaki majd elmondja, de szeretném neki is megköszönni a meghívást, hogy ő tényleg meghívott erre a kis bulira. Én egy kicsit sokat vezettem azért, hogy odaérjek, de remélem, hogy annál jobban sikerült eltölteni ott az időt nekem is, ahogy másoknak, úgyhogy köszönöm szépen, jól el voltunk, én így körülbelül jó 2 óra hosszát tölthettem ott, de én tényleg jól éreztem magam, és voltak meglepetések, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki ott volt velem. Nem kezdem el sorolni, mert azért voltunk, vagy 12-14 ember ott rajtam kívül, úgyhogy nekik is mindent köszönöm szépen. És akkor Havát látom, hogy belépett, úgyhogy őt is üdvözlöm. Szia, Hava! Köszönöm, hogy csatlakoztál ma este hozzánk, és te is hallgasd itt a Bitang Jó Rádióban, Tökszárt!

igen, Maskura, régebben másfajta találkozókon én is voltam, ahol csak ilyen csetesek voltak. Itt van köztük körülbelül egy ember, aki most is hallgat, ő nem más, mint Brill. De igen, voltam több találkozón, és nagyon sok emberrel megismerkedtem szerencsére. És azért itt azért elmondom másoknak is ezt, ennek a meglétét, hogy ugye én valamikor szombaton korán reggel elindultam Eger mellől, elmentem Szegedre, édesanyámat ott leraktam, utána ott voltam még egy kicsit, utána beszálltam a kocsiba, Szegedről felgurultam Pestre, jó éreztük magunkat, egy olyan 5 óráig szerintem ott voltam én is, de lehet, hogy kicsit hamarabb leléptem. Részleteket nem árulunk el, mert mindent nem szabad tudni, aztán viszont én még visszavezettem Szegedre, úgyhogy még estén nekem jött egy kis nyársalás is, úgyhogy én ettem, ittam folyamatosan, de igaz, Pesten én csak ittam, azt is alkoholmentes volt.

Csatak nem probléma, hogy egy emberes, az pont az én helyem, úgyhogy pont beférek céges autóba, és jól tudok aludni, nem csak a simába, hogyha van sofőröm, ha bár nagyon régen volt sofőröm, de tényleg, mikor hazaértem, utána mentem ki Ausztriába, Salzburgba is volt sofőröm, akkor azért sikerült egy kicsit aludnom.

Én is itt azt látom, bocsánat, Csámpás Rozi írja, hogy ő nem tud most aludni, szoktam mondani, hogy az ördög nem alszik, de ezt most majd nagyon halkan fogom megemlíteni, úgyhogy aki teheti, az biztos, hogy pihenjen, de csak az adásom után.

És itt csatak valami hátteret említett. Én nekem megmondom őszintén, egy nagy feketeség van, úgyhogy nem tudom, hogy mi történik, de lehet, hogy frissítek, talán történik valami.

Én megmondom nektek, az őszintét kérek tőletek segítséget, mert vagy én maradtam el, vagy valami történt itt, és megkérdezem, Travis, én megmondom őszintén, a te nevedre így nem emlékszek, nem tudlak hova tenni, úgyhogy segíts te, vagy a többiek segítsenek, hogy ki lenne ő, ki az, aki ennél név mögött van már. Megmondom őszintén, itt nagy hirtelen nekem nem ismerős.

Na és meg is lettem bolondítva, itt egy-egyszerre nézek több felé, és úgy látom egy rossz gombot nyomtam meg, úgyhogy már is elszállt nekünk itt a Bob Sinclairünk és a Word. Hold on, úgyhogy nagyon sajnálom, jöhet a baki tábla, hogy itt szoktátok csinálni, mondani. Így kell kezdeni az új műsort, hogy visszatérés után, így 2 hónap után, hogy bakizunk, de elnézést kérek. Közben Brére figyeltem, és valami rossz gombot nyomtam, de semmi probléma, majd legközelebb. Ez az én hibám. És akkor itt Hava kérdezi, hogy csatak hol van, merre bujkál. Szerintem őt is várják itt a Bitang Jó Rádió chat oldalán.

én csak közvetítem. Csatak azt írja, hogy üdv havának, ha már hiányol. Hát való félúton fussatok össze egy puszira.

És azt látom, hogy itt mindenki jól lett, jól lakott, telette magát, csatak is azt írja, hogy telette magát egészségére. Én valamikor délután 3 és 4 óra között jutottam aláig, hogy sikerült ebédelnem. Nem, mintha nem 10 órakor ébredtem volna fel, és utána reggeliztem. Úgyhogy nekem a mai napom az egy kicsit ilyen lazy, könnyű, easy, vagy ilyen lustálkodós reggel volt, de utána nagy nehezen elindult minden is.

És itt már megkaptuk csataktól, hogy a sült oldalas nagyon jó lett, én azért kérnék belőle, mert én nem hiszem el. És azt kérdezi Hava, hogy a hajom megvan-e még? Hát erről majd kicsit később beszélünk, de pár perc és visszatérek rá, de nem akarok senkit elszomorítani. És most van egy kis kiállásom itt a zenében, úgyhogy gyorsan meg is ejtem a szót, ha már feltette kérdésbe. Ava sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem, nincs meg. Az idén nyáron eladtam a Bözsit. Nem kapott léket csatak, nem. Családban maradt, azt tudom mondani. Bátyámhoz került át, ő megvásárolta, mondjuk ezt így, szépen, szép nyelven, hogy megvásárolt, igen, az övé lett. Mivel tök szár csinált egy húzást, hogy vett egy másik hajót.

Ezt mondani is akartam Csataknak, hogyha megy át a régi Szegedi hídon, ott közvetlen mellette, hogyha a régi városból megy az új város, új Szeged felé, akkor baloldalt lenéz a második hajó a kikötőbe, az lesz az ott áll Bözsi, Erzsébet, vagy Böske, vagy kinek mi, de nekem már megszűnt a úgymond kapcsolatom vele.

És ő már itt Sarah McLeod, és a He Doesn't Love You. Hava, ez egy olyan dolog, hogy én megmondom az őszintét, én már első körben is pont ilyet akartam volna venni, amit most vettem, de sajnos akkor nem volt megfelelő áron, elérhető áron. Jó a piacon, így egy másikat találtam, amit szerettem, tényleg nagyon meg tényleg kipróbáltam. Jó volt benne lenni, csónakázni, hajókázni, horgászni, de aztán feljött itt az igazi nagy szerelem, amit igen szeretek, és azt sikerült megvásárolnom, úgyhogy hát ez egy kicsit egy fél méterrel, ez hosszabb, fél méterrel magasabb, meg szélesebb is, meg van benne pár száz kilóval több is szerencsére, úgyhogy elég nagy hajót vettem, majd mindjárt szedek elő fényképet is, de igen, Bözsi Erzsébet lecserélve, most már új van, még neve nincsen, de majd gondolkozok ezen is, hogy mi legyen. Még már mondták, már valaki azt mondta nekem, hogy második Erzsébetnek is megfelel, de még ezen elgondolkozom.

Hát, köszi szépen. Azt mondja, csatok majd én mutatok képet a hajódról, és hát így nagyon-nagyon eléggé leharcolt hajót mutatott, de nem olyan rossz ez. Ezt köszönjétek csatoknak. Ő úgy gondolja, hogy ilyen.

Hát ezért maskura nem kell elhinni, hogy ez lenne az új Ladik. Mindjárt előszedem, csak közben még egy zenét be is készítettem, és elő is szedtem a fényképet az újról. Hát nem kicsi, én csak azt tudom mondani, és csataknak ne higgyetek, ez csak az ő elképzelése.

Én azért felteszem a kérdést, valaki hátra tud segíteni, mert Brill is ebben a problémában volt, van, hogy én próbálok belépni a Bitang Jó rádió csetjére, de nem enged be. Itt számítógépen keresztül minden oké, okay, minden szép, bent vagyok, de most, hogy próbálok belépni telefonról, nem mutatja, vagy nem engedélyezi.

És ő már nem más, mint Alex Guando, és a Destination Calibra, és nekem nem sikerült. Valamiért nem enged be mobilon, nem tudom, hogy mi történt, kiléptem a weblapról, és nem enged be.

Na és már is úgy látom, sikerült előszednem ezt a kicsike fényképecskét. Remélem, hogy látjátok a szépséget, ami nem tényleg kicsi.

És ahogy látom, Kalibrát szereti Jetski is. Igen, Maskura, sajnos az idei év az eléggé gyötrelmes és problémás volt, úgyhogy ez a hajó sajnos nem látott az idén vizet itt, de tengert már elméletileg igen. Már csak a magyar tenger hiányzik neki, vagy a Tisza-tó.

Hát, Hava, azt mondja, jöjjek női névvel. Nekem egy nevem volt csak női réges régről, az még egy másik, a legelső nagy chat oldalról. Az meg nem volt más, mint az Ati egy K betűvel, úgyhogy az lett a vége, hogy Kati. De ide nem tudok jönni azzal.

És akkor Brill azt írja, hogy felnevetett. Ha esetleg még megnézed Csajszinak az oldalát, vagy az infóját, abban még benne van ez, hogy Ati helyett Kati, és akkor utána lett egy ilyen nevem, de hogyha nem, majd előszedem. És persze nem szeretném, hogyha összetévesztenének engem Katival vagy Katával, mert azért az egy kicsit másabb.

és közben én már az egeremet is elvesztettem itt a Rekordboxba, de anélkül szerintem a műsor működni fog, de nem merek hozzányúlni, mert akkor itt szerintem valami összeakad nekem, úgyhogy ezt nem erőltetjük, és halljuk, hallgassuk tovább ezt itt a Blue Dada Deep Rapport, úgyhogy mindenki kék ma este. Hát zen, én csak azt mondom, lássuk azt a képet.

Én itt azért megkérdezném, Hava, hogy ez most melyik a tiéd, a jobb vagy a bal? És igen, Csámpáshoz. Igen, a lányodra gondoltam én is. Ja, nem, én nem szóltam semmit.

És csatok meg is jegyezte, hogy cici még nem is volt, hát pedig én is meg akartam jegyezni, hogy ilyen képek jöhetnek a hölgyektől, de nem csak a 18, jó, 28 éves is.

És én meg annyira belemerültem itt a nézelődésbe, hogy le is maradtam a számok összekeverésével. De a végén azért szépen kihúztuk.

És akit már hallunk, ő nem más, mint Jam & Spoon featuring Plafka, és A Ride in the Night 2013-ból. Yeah.

És itt már csatak el is lát bennünket hiányos öltözékű hölgyekkel. És üdvözlöm szürke kis Egeret, és köszönöm szépen, hogy csatlakoztál itt is hozzánk. Amúgy én csatlakoztam hozzád, de örülök, hogy itt vagy és hallgatsz engem.

És ahogy az órára így ránézek, nálam már 19 óra 17 perc, szóval 20 óra 17 perc, ami nálatok van. Én észre sem vettem ezt a bő 1 és 1 4 órát, hogy már eltelt a műsorból. Még legalább 45 perc van hátra, de lehet, hogy lesz egy kis extra is.

0: Just one more time. Take me and make love with me one more time. Baby, grab me and ride on me just one more time. One more time.
1: Csak megjegyezném, az én telefonom helyett nem veszel egy másikat?

Hát nem tudom én valamiről, lemaradtam itt, de hát itt úgy látom, nagy fenekelések vannak, azért szürke kisegér, valakit elfenekel, remélem, hogy nem én leszek, azért jól tudok szaladni.

És úgy látom, hogy csatak írja, hogy fog venni az édesanyjának egy mobiltelefont. Elég válogatós édesanyád van, tegyük hozzá. Most kapni fog egy másik nagyobb telefont. Ezeken úgy látom azért nagyobbak a számok, úgyhogy lehet, hogy jobban fogja látni. Vagy csak egy kicsit újabb telefont akar, olyan, mint egy kisgyerek. Mindig új, de hát majd kiderül. Nekem a telefonjaim általában nagyon sokáig használódnak, szóval van olyan telefonom, most is használom, ami szerintem 6 éve van nálam forgalomba, és még mindig bírja, de hamarosan megkapja a cserét.

0: És akit itt hallunk, ő nem más, mint a 666, és az Alarma. Én nekem erről az volt az emlékem, hogy mikor még voltak a szórakozó helyeken ilyen, én megmondom, tekek klubba jártam akkoriban, és volt ilyen zenegép, abból harcsongott mindig ez a zene, volt vagy kétszer, hogy betettem, úgyhogy mindenkinek jó élvezetet hozzá.
1: Alarma!
2: Ilyen tánc!
1: La bomba!

0: Viva!
1: Azt azért megjegyzem én is, csatok. Nekem is Alcatel One Touch Club volt az első telefonom, de az még itt a 2000-es évek elején. Lehet, hogy 99 volt, de inkább 2000.

Ezt a számot a hölgyeknek küldeném. Ez nem más, mint Scooter. És a Shake Dead. Úgyhogy lássuk is a lányok, hogy rázzák azt a bizonyos dolgot.

És úgy látom, itt a férfiak, ők táncolnak elég. A hölgyek egy kicsit elmaradtak a mestével. Hát ebből lesz egy kis enyebenye.

Na, úgy látom, már maskura fel is ébred, biztos, hogy Joe papa küldte, hogy kicsit táncoljál te is. De nagyon jól tette.

Nem azt látom, hogy hava is csak úgy eltűnt ukfukmuk, a táncos lábú hölgyünk, úgyhogy ebből is lesz valami. Letolás.

És közben arra jöttem rá, hogy sikerült kikapcsolnom itt a mikrofon mozgatásánál a mikrofonomat, úgyhogy beszéltem vagy kettőt üresbe, úgyhogy amit hallunk, ő nem más, mint a Sound of Us és a Walking.

És itt már, ahogy nézem, nálam 7 óra 50 perc van, nálatok 8 óra 50 perc van, 2026, szeptember 19-ét írunk, és akit hallunk még mindig szes, még szerintem 10 perc van az adásomból, azért néhány számot rá fogok húzni a mai nap során, de aztán el fogok tőletek búcsúzni, és elteszem magam holnapra.

0: És ő már itt Future Breezy, és a Why Don't You Dance With Me? Szóval az a kérdés, hogy miért nem táncolsz velem? Pedig erre én csak egyet tudok mondani.
1: Ilyen tánc... Döntött. Tánc...

0: És ő már rep... Bocsánat, szóval ő már nem más, mint Gitta. És a TikTok. Szóval itt jár az óra TikTok. Hamarosan az én műsoridőmnek is vége. TikTok.
1: Így van.

Hát úgy látom, Rozi, csak eléveszi itt a dolgokat, és köszönöm szépen, Neferti, hogy itt voltál, Nefertiti, hogy itt voltál és hallgattál engem. Köszönöm szépen, és remélem egy hét múlva találkozunk.

És köszönöm szépen, Csatak, hogy itt voltál és hallgattál. Úgy látom, volt most gyorsan egy szakadásom, de remélem, hogy nem vészes. Úgyhogy remélem, itt vagyok és hallható vagyok. És köszönöm, Csatak, még egyszer. Egy hét múlva remélem, hogy ismét találkozunk itt.

És ahogy a stílusból is halljátok, ez egy francia tangó lesz valószínűleg. Ingridtől az In Tango, ami hallható, és mindenki tangóra fel.

Még kettő darab számot készítettem be ide a játszóba, és utána jön a megszokott búcsúzeném, és elköszönök tőletek körülbelül egy hétre.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

És ha valaki még ezt nem ismerte volna fel, ő nem más, mint Gigi D'Agostino, szóval Gigi D'Agostino és The Riddle a szám címe, és már a nyelvem összeakad az adás végére.

És úgy látom, hogy Nefertitit sikerült még erre a két számra itt tartani, mert ezentúl még egy szám lesz, és utána elbúcsúzom tőletek, de ez a kicsi öröm is öröm, nekem legalábbis, és utána remélem ő is jobban fog aludni.

És neked, Maskura 67, köszönöm szépen, hogy itt voltál és kitartottál, majdnem a végéig, de jó éjszakát kívánok, és egy hét múlva remélem, hogy veled is találkozunk, és természetesen Joe papát is üdvözlöm. Jó hét nektek, sziasztok!

És akkor Nefertiti, tényleg köszönjük szépen, hogy itt voltál, és Szürke kisegértől megkaptuk itt a 007-es ügynöknek a képét, hogy ő is a Bitang Jó Rádiót hallgatja.

És ő már nem más, mint a Balanza Banzáj, és a valami véget ért, nem más, mint Tökszárnak az adásaért véget, így szombaton este a Bitang Jó Rádióban.

És akkor itt szeretném megköszönni minden kedves hallgatónak, akik itt voltak és hallgattak ma este engem itt a hosszú-hosszú visszatérés után. Köszönöm szépen nektek, hamarosan mindenkit személyesen köszönteni is fogok.

És akkor kezdjük el itt a népsor olvasást itt a Bitang Jó Rádió oldalán, akiket látok, ő nem más, mint Bobby és R2D2, Bubu 81, Csámpás Rozi, Dutyi Dili, Pista 67, Szürke Kisegér és Zen. Akit még látok itt a Dumcsi oldalán csataknál, ő nem más, mint Brill csatak, Erikson, akiket hallottam, és még vannak, vagyis akiket látok, és még vannak sokan-sokan szerintem külsős hallgatóként, úgyhogy köszönöm nekik azt a mai estét, Zorka is visszatért közben, és köszönöm, hogy itt voltatok, és hallgattatok engem ma este is. Lassan. És szeretném azt is megköszönni, ugye, mivel hogy én mielőtt felfüggesztettem itt a műsort, azért sajnos egy tragédia történt édesapámmal, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a sok-sok üzenetet, úgyhogy az ő nevében is köszönöm, és ezt az adást neki ajánlom fel.

Hopp, megint elfelejtettem a mikrofont visszahúzni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok és hallgattatok. Tök szárt hallottátok itt a Bitang Jó Rádióban. Sziasztok, jó étt!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti.

0: pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil. Xil. Xil.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

A hangodat nem hallom már. Régen meghalt az a tűztoló nyár. Gyöngyszemed nem néz már rám. És nem jön az álom, hogy elhozzon hozzám.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.